Üli parlamenti ülés vette kezdetét. Az ülést Gordán Jandrokovics házelnök hívta össze Zorán Milanovic köztársasági elnök kérésére. A Gospics és Líka Színy megye területén illegálisan lerakott veszélyes hulladék miatt. Az elnök, aki a miniszterelnökhöz hasonlóan nem vesz részt az ülésen, 4 határozati javaslatot terjesztett elő. Ezeket az ellenzéki kifogások ellenére együttesen vitatják meg. A parlament rendkívüli ülésével foglalkozó kormányülésen Andrej Plenković miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a Gospics és Líka térségében a közüzemi hálózatból származó víz teljesen biztonságos és fogyasztásra alkalmas, amit a horvát közegészségügyi intézet rendszeres mérései is igazolnak. Split-Dalmát megye sürgős segítségnyújtás iránti kérelmét követően a kormány úgy döntött, hogy a költségvetési tartalékokból 20 millió eurót különít el az Omis térségében keletkezett tűzkárok kezdeti helyreállítására. Egy nő életét vesztette, egy másik pedig súlyosan megsérült, miután rájuk dőlt egy fa Németország egyes részeit sújtó heves viharok idején. A viharok Nyugat- és Közép-Németország több térségében is megrongáltak számos lakóházat, és fákat döntöttek ki. A rendkívül magas hőmérséklet miatt tűzveszélyre vonatkozó vörös riasztást rendeltek el Eszék térségében. A tiltás ellenére számos felelőtlen polgár gyújt tüzet a szabadban, égeti el a gyomokat vagy használ grillsütőt. Ez pedig rengeteg munkát adott a tűzoltóknak az elmúlt napokban. Ma van a szúnyogok világnapja. Az augusztus 20-án tartott világnap Ronald Ross brit orvos 1897-es felfedezésének állít emléket, aki rámutatott, hogy az Anopheles nemzetségbe tartozó nőstény szúnyogok terjesztik az emberek között a maláriát okozó parazitát. Mivel nem ez az egyetlen betegség, amelyet közvetítenek, a szúnyogokat tartják a világ legveszélyesebb állatainak. Bár az aszály és a rendkívül alacsony vízállás miatt idén kevesebb a szúnyog, már egy kis mennyiségű víz is elegendő ahhoz, hogy ezrével keljenek ki, figyelmeztetett Branimir Kutuzovic Hakenberger, az Eszéki Egyetem biológusa. Görögországban meredeken emelkedik a nyugatnílusi vírussal történt fertőzések száma. Az egészségügyi hatóságok tájékoztatása szerint az év kezdete óta országosan 157 esetet és 13 halálesetet regisztráltak. A görög közegészségügyi ügynökség közzétett adatai alapján a fertőzések száma néhány hét alatt csak nem meg 4-szereződött. A nyugatnílusi vírus szúnyogok terjesztik. A fertőzések többsége tünetmentes marad, vagy enyhe lefolyású betegséget okoz. Egy kedden kezdődött mérföldkőnek számító per során a Meta visszautasította az amerikai államok azon vádjait, miszerint szándékosan arra törekedett volna, hogy a gyermekeket a Facebook és az Instagram közösségi média platformjainak függőjévé tegye, ezzel is növelve saját nyereségét. 29 állam csoportos keresletet indított a Meta ellen. Az eljárás során több 100 milliárd dolláros bírság kiszabását, valamint a vállalat üzleti gyakorlatának megváltoztatását követelik. A csoportot képviselő 4 állam, Kalifornia, Colorado, Kentucky és New Jersey azzal vádolja a Metát, hogy úgy alakította ki a Facebookot és az Instagramot, hogy azok függőséget okozzanak a fiatal felhasználók körében. Mind a 29 állam azzal vádolja a Metát, hogy szövetségi törvényeket sértett meg, a gyermekek személyes adatainak nem megfelelő módon történő gyűjtésével és felhasználásával.

Szent István király napja az egyik legrégebbi magyar ünnepnap, a keresztény magyar állam alapításának és 1000 éves folytonosságának emléknapja. Uralkodása idején István még augusztus 15-ét, nagy boldogasszony napját avatta ünnepé. Erre a napra hívta össze Székesfehérvárra a királyi tanácsot és tartott törvénynapot. Élete végén ezen a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, majd 1038-ban ezen a napon halt meg. Az ünnep dátumát Szent László király tette át augusztus 20-ára, mert 1083-ban 7. Gergely pápa hozzájárulásával ekkor emeltették oltára első István relikviáit a székesfehérvári bazilikában, ami szenté avatásával volt egyenértékű. Első Lajos uralkodásától kezdve augusztus 20-a egyházi ünnepként élt tovább. Mária Terézia a naptárakba is felvetette nemzeti ünnepként, továbbá Budára hozatta István kétfejerekjét, a Szent Jobbot, amelyet minden év augusztus 20-án körmenetben vittek végig a városon. Az 1848-as szabadságharc leverése után betiltották az ünnepet, hiszen Szent István a független magyar állam jelképe volt. 1860-ban ünnepelhették ismét, ami valóságos nemzeti tüntetésé vált. Az 1867-es kiegyezés után a nap visszanyerte régi fényét. 1891-ben Ferenc József az ipari munkások számára is munkaszüneti nappá nyilvánította. 1895-ben pedig a belügyminiszter rendeletére címeres zászlóval lobogozták fel a középületeket augusztus 20-án. A két világháború között az ünnep eszméje kiegészült a Szent Istváni, azaz a Trianon előtti Magyarország visszaállítására való emlékeztetéssel. 1945-47 között csak egyházi ünnepként engedélyezték. A kommunisták sem vallási, sem nemzeti hátterét nem vállalták, de megszüntetése helyett tartalmilag változtattak rajta. Először az új kenyér ünnepeként állították be, majd alkotmányuk hatályba lépését időzítették új szocialista állam alapításként 1949. augusztus 20-ára. Így 1989-ig a Magyar Népköztársaság alkotmányának napjaként ünnepelték. Az ünneplés módja is változott. A tisztavatáson a Ludovika Akadémia helyett a Honvéd Kossuth Akadémia növendékei jelentek meg, és kultúrműsor, díszelőadás, bábszínház szórakoztatta a népet. Az 50-es évek elejétől a programok egyre inkább elmaradtak, és elsősorban lelkes szahanovistákról és termelési versenyekről számolt be a sajtó. A tűzijáték 1954-ben átkerült augusztus 20-áról április 4-ére. A helyszínt is áttették a Gellért szobortól a Citadellára. Az 1956-os forradalom után mindenféle pirotechnikai eszköz használatát betiltották, így a tűzijáték is megszűnt. Ebben az időszakban kezdődött a művészek és más kiválóságok ünnepi kitüntetésének szokása, ami azóta is fennmaradt. A Kádár korszak alatt erősödött az ünnepli szórakoztató jellege. Ekkor tartottak először vízi és légi parádét a hadsereg, a légierő és a Manhart részételével. 1966-tól újraindult a tűzijáték, és ettől az évtől kezdve rendezik meg a debreceni virágkarnevált is. A 80-as évektől tartják a mesterségek ünnepét a Budai Várban. Az első szabad választásokon létrejött Magyarországgyűlés 1991. március 5-i döntése Szent István napját a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepének nyilvánította. Magas állami kitüntetéseket adnak át, és sor kerül a protokoláris és diplomáciai kapcsolatokban szökásos érintkezésekre is. Régen nem fűződtek különösebb szokások Szent István napjához. Egyes vidékeken ekkor rendezték meg az aratási felvonulást. A kalászokból font koszorúval a templomhoz vonultak, ahol imával adtak hálát, hogy az aratási munkákat befejezték. Néhol úgy tartják, hogy István napkor költöznek el a gólyák melegebb vidékekre. Általános megfigyelés szerint, amilyen az idő ezen a napon, olyan lesz 40 napig. Ha jó az idő Istvánkor, bőséges lesz a gyümölcs termés. Ha rossz idő járja, nem számíthatunk jó termésre. Államalapító Szent István emlékéremmel jutalmazták Müller Cecília országos tiszti főorvost kedden Székesfehérváron a népegészségügy érdekében végzett munkája példaértékű helytállása miatt. Arról, hogy Müller Cecília ilyen rangos kitüntetés kap, már múlt pénteken tudni lehetett.
Spányi Antal megyéspüspök, a civil elismerés kuratóriumának elnöke akkor azt mondta, a kitüntetés alapításakor az volt a cél, hogy olyan ember kapja a díjat, aki életével és tevékenységével is példát tud mutatni az egész magyar társadalomnak. Müller Cecíliát emberi helytállása, keresztény hitvallása, szakmai tudása és áldozatos tevékenysége egyaránt méltóvá tette az államalapító Szent István emlékére és díjkitüntetésre, magyarázta Spányi Antal, akitől az ország egy tiszti főorvosa kedden át is vehette a plakettet.

0: időjárás jelentés.
1: Ma országszerte napos és nagyon meleg idő volt. A nappali hőmérséklet 37-38 Celsius fokig melegedett. Ma Eszéken délben 36 Celsius fokot mértek, a levegő páratartalma 25%, a légnyomás értéke 1011 hektopaszkál volt. Holnap is napos, meleg és száraz idő várható. Éjszaka 18 és 22 Celsius fokig hűl a levegő hőmérséklet, míg nappal 36-37 Celsius fokig melegszik. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, legyen ma is szép estéjük, viszont hallásra!